0: Díjasikon szótak szám, kijön véletlen. Ha berekednék, ma nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ökör.

Abban laktam ezelőtt 10 évvel, akkor is eltörtem a ropit simán félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, úgy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen nincsen, nincsen, még lesz itt minden, falu napok ingyen, ezt én üzenem innen.

0: szótag szám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Hol van a házad?
4: Nick, szeretném, ha Daisy és te most átjönnétek hozzám. Megmutatnám a házat.
5: Biztos, hogy én is menjek?
4: Feltétlenül, gyere, öreg harcos. Feltétlenül. Ládner, nyissák ki a kaput.
6: Kaput, kinyitnék!
4: A kaput egy normandiai kastélyból hozattam.
3: Ó, oh, Jay, milyen hatalmas.
4: Tetszik?
3: Imádom. De nem rossz egyedül egy ekkora házban.
4: Másnak rossz. De én megtöltöm. Érdekes és híres emberekkel. Menjünk beljebb.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
2: Best FM-en.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Nem bírod már elviselni.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új fejlesztő játszószoba a Debreceni Klinikán. Rendkívüli vonat indul a magyar-kazah meccs után Debrecenből. Nem lesz front felettünk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. A beruházás a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen valósult meg, és a rehabilitációban résztvevő gyermekek gyógyulását támogatja játékos környezetben. A helyiségben többek között fejlesztő játékok, könyvek, kártyák és interaktív elemek kaptak helyet. Az osztályon átlagosan néhány hetet töltenek a kisbetegek, akik számára a játék, a terápia fontos része. A fejlesztés célja, hogy a gyógyulási folyamat emberközelibb és hatékonyabb legyen, mutat rá az Unideb. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társ alapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4 legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne értemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Jó hír a szurkolóknak, a keddi Magyarország-Kazahsztán válogatott labdarúgó mérkőzés után egy plusz vonat is indult Debrecenből Budapestre. A találkozó után a MÁV a szurkolók hazajutását segítve 22 óra 4 perckor indít járatot a debreceni vasútállomásról. A vonat az Intercity-k megállási rendjét követi, és várhatóan 0 óra 39 perckor érkezik a nyugati pályaudvarra. Az utazást a mérkőzésre szóló belépőjegy felmutatásával lehet igénybe venni. Fontos, hogy a járaton legfeljebb 200 utas számára biztosított a hely, ezért érdemes időben érkezni az állomásra, közölte az MLS. A válogatott egyébként jó formában van, pénteken 2-1-re nyert a finnek ellen, Varga duplájának köszönhetően. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: jó zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: Hallom ma is egyre a zenét.

0: kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Megújult környezettel várja a látogatókat a Nagyerdei víztorony. Könnyű zenei diplomakoncertet tartottak Debrecenben. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a debreceni Nagyerdei víztorony. A jubileumi szezonra a helyszín több fejlesztésen is átesett, új világítás, friss dekorációk és kényelmesebb bútorok kerültek a kertbe. A változások mellett a program kínálat is bővül, a nyári időszakban kertmozi, zenei estek, utcazenés programok, koncertek és családi rendezvények szerepelnek a kínálatban. Vasárnaponként rendszeres gyermekprogramokat is terveznek. A Nagyerdei víztorony az elmúlt években Debrecen egyik meghatározó közösségi és kulturális helyszínévé vált. A jubileumi évhez kapcsolódóan pedig további eseményekkel is készülnek a szervezők, írja a De Hír. Mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének képzése. Megtartották az első könnyűzenei diplomakoncertet. A kortárs könnyűzene alapképzés 17 végzős hallgatója az Odeon Egyetemi Színház színpadán adott számot tudásáról. A záróvizsga során nem csak a hangszeresi és énekesi teljesítményt értékelték, hanem a zenekari összhangot, a színpadi jelenlétet és az előadásmódot is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
3: Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Vamos, todos a cantar!

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Mindig veled.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
0: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
4: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. Vegyes kép a közbiztonságról Hajdúszoboszlón. Frontmentes idő jön. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
5: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
4: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy román állampolgárságú férfi ellen, aki a gyanú szerint engedély nélkül használta munkaadója kis teherautóját. A férfi gulyásként dolgozott egy zsákai állattartó telepen. A vádirat szerint a jármű kulcsát az autóban találta, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül elindult vele Romániába. A férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, a kis teherautót pedig egy romániai település utcáján hagyta lezáratlanul. A járművet és az okmányokat a tulajdonos két nappal később sértetlenül megtalálta. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben. Számolt be róla a HAON. Javult Hajdúszoboszló közbiztonsági helyzete a tavaly hangzott el a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén, a rendőrségi beszámoló alapján. A regisztrált bűncselekmények száma 296-ra csökkent az előző évhez képest. Több területen is kedvező tendencia rajzolódott ki. Csökkent a lopások, a csalások és az online csalások száma is, valamint kevesebb testi sértést regisztráltak. A kiemelten kezelt bűncselekmények visszaesése szintén javulást mutat. Ugyanakkor nőtt a közterületi bűncselekmények száma 108-ról 119-re, ezen belül a garázdaságok is emelkedtek. A rendőrség szerint ezek többnyire helyi konfliktusokhoz és szórakozó helyekhez köthetők, és emelkedett a rongálások, valamint a jármű önkényes elvétele is. A közlekedés biztonságban vegyes a kép, csökkent a személyisérüléses balesetek száma, viszont a súlyos sérüléssel járó esetek nőttek, írta meg a vármegyei napilap. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, ha rossz úton halad, ne szégyelje bevallani magának. Van esély az újrakezdéshez, kövesse az eredeti terveit, és hagyatkozzon arra, amit a szíve diktál. Mika, ön pontosan tudja, mit akar. Sajnos egy kissé csökönyös, nem egyszer előfordul, hogy a tetteit megfontoltság nélkül hajtja végre. Ikrek, a mai a nagy találkozások és izgalmak napja lehet,

adástól, ha megérett az időre. Nem szabad megrekednie csak azért, mert azt már megszokta. Skorpió. Fortuna egyengeti a Skorpió kútját. Bármibe kezdenek, biztosan sikerül. Ön is megbékélhet a világgal és önmagával. Nyilas. Dicséretes dolog a munka szeretet, de nem szabad a végletekig hajszolnia magát. Jó lenne, ha egy nagyot pihenne. Ha régóta nem volt szabadságon, akkor feltétlenül lazítson a hétvégén. Mag. Lehet, hogy valamihez makacsó ragaszkodik, azaz úgy gondolja, hogy ami az öné, ahhoz senki másnak nincs köze. A csillagok most elmélyíthetik önben ezt a meglehetősen önző álláspontot. Vízöntő. Helyes, ha minden döntés előtt összegzi az adatokat és a hiba lehetőségeket, meglátja, a gondjai hamarosan megoldódnak. Annak szerelmi téren most kell megragadnia a lehetőséget, mert később már nem tér vissza a nagy ő, viszont ha munkahelyet akar váltani, sok türelemre lesz szüksége, amíg megtalálja a megfelelőt.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Arra ébredtem, hogy szobám ablakredőnyein puha ujjakkal kopogtat a nyár. Felültem az ágyban, álmosan és boldogan mondtam: tessék! De mintha valaki sóhajtott vagy nevetett volna az ablak előtt. Aztán odább ment a tünemény, könnyű léptekkel, a kavics csikorgott a kerti úton léptei alatt. Talán ez a nyár az utolsó, gondoltam. Az utolsó, amelyben még tenger volt és hosszú délutánok a tengerpartján, egy csukott, zsalus, hüvös, füllett szállodaszobában. Valahol zene szól és örökké hallani a tengert, mely nyújtózni kezd a nyári alkonyatban, mint egy puma az őserdőben, napszáltakor, mikor a gazellák inni mennek a gázlóhoz. Az utolsó, mikor délelőtt véres düvel virítottak még a kertben a rózsák. Az utolsó, mikor megízleltem még egyszer a meleg, teljes és valóságszagú életet. Az utolsó, mikor átjárt még egyszer a forró szél, a villamos napsugár, a virág illata és a felhők csecséből lecsorgó, szagos eső. Talán ez volt az utolsó, gondoltam nagyon nyugodtan. S összefont karokkal mozdulatlanul hallgattam a távozó neszét.

0: A hétvégi pihenéshez is
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Új fejlesztő játszószoba a Debreceni Klinikán. Rendkívüli vonat indul a magyar-kazah meccs után Debrecenből. Nem lesz front felettünk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. A beruházás a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen valósult meg, és a rehabilitációban résztvevő gyermekek gyógyulását támogatja játékos környezetben. A helyiségben többek között fejlesztő játékok, könyvek, kártyák és interaktív elemek kaptak helyet. Az osztályon átlagosan néhány hetet töltenek a kisbetegek, akik számára a játék, a terápia fontos része. A fejlesztés célja, hogy a gyógyulási folyamat emberközelibb és hatékonyabb legyen, mutat rá az Unideb. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társ alapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4 legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Jó hír a szurkolóknak, a keddi Magyarország-Kazahsztán válogatott labdarúgó mérkőzés után egy plusz vonat is indult Debrecenből Budapestre. A találkozó után a MÁV a szurkolók hazajutását segítve 22 óra 4 perckor indít járatot a debreceni vasútállomásról. A vonat az Intercity-k megállási rendjét követi, és várhatóan 0 óra 39 perckor érkezik a nyugati pályaudvarra. Az utazást a mérkőzésre szóló belépőjegy felmutatásával lehet igénybe venni. Fontos, hogy a járaton legfeljebb 200 utas számára biztosított a hely, ezért érdemes időben érkezni az állomásra, közölte az MLS. A válogatott egyébként jó formában van, pénteken 2-1-re nyert a finnek ellen, Varga duplájának köszönhetően. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

Jó reggelt, Debrecen, ez a Best FM itt a 104.6-on, az első júniusi vasárnapunkon. Ma a Robertek, a Roberták és a Robinok is ünnepelnek így június 7-én, és hát nagyon sok minden vár ránk azért. Remélem, hogy sok mindenki ki tudja használni ezt a hétvégét feltöltődésre, pihenésre, de hogyha nem, akkor ne keseregjünk, mert hogy még igazából most fog beindulni a nyár, most kezdődnek majd a szabadságok, a feltöltődések, a pihenések, a születésnapok, a baráti összejövetelek, a családi összejövetelek, úgyhogy igazából szerintem nagyon sok lehetőségünk lesz még erre, úgyhogy bárhol is legyenek, csak a Best FM, jó? A 104.6-on vagy online www.bestfmdebrecen.hu. A mikrofonnál Morvai Szűcs Enikő. Szép reggelt mindenkinek!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
2: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy. Ott van veled.
10: A Best FM.
4: A Best FM.

0: rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.

reggelt mindenkinek, Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a vasárnap reggelben, és hát ugye a reggel általában arról szól, hogy főleg, hogyha hétvégéről van szó, hogy ilyenkor sokkal több időnk van ugye reggelizni, bár én azt mondom és amondó vagyok, hogy reggeli nélkül azért ne induljunk útnak, mindig legyen a szervezetünkben valami, leginkább jó fehérjék, jó zsírok, jó szénhidrátok, és én azért próbálom ezt így átadni tanácsként, mert én tudom, milyen az, amikor az ember rosszul kezdi a reggelt, és tudom azt is, hogy milyen, amikor jól kezdi a reggelt, úgyhogy ezért is próbálok csak egy kicsit segíteni a hallgatóknak. És hát van négy olyan finomság, négy olyan étel, ami sokkal több fehérjét tartalmaz, mint a tojás, bár az is tökéletes választás, hogyha reggelire tojást fogyasztunk. Ugye ez szerintem az egyik legkedveltebb reggeli menő, a bundás kenyér mellett, mondjuk egy jó kis tojás rántotta, vagy egy tükörtojás, de azért van még emellett nagyon-nagyon sok olyan étel, ami sok fehérjét tartalmaz, és ahogy mondtam, a fehérje elengedhetetlen a reggeli órákban, úgyhogy nem sokára ezzel segítek, meg persze hozom a zenei kedvenceket. Jó reggelt mindenkinek!

0: gondolhatod.
1: Énekelheted.
2: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
2: Ez.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a vasárnap reggelben a 104.6-on, és ugye mindig próbálok egy kicsit segíteni a hallgatóknak, most például a megfelelő minőségű tápanyagdús reggeli kiválasztásában, és van egy jó pár olyan étel, ami sokkal több fehérjét tartalmaz, mint a tojás. Ilyen például a görög joghurt, ez gyors és kényelmes fehérjeforrás, ebből tényleg csak egy fél csésze joghurt, amiben óriási 12,5 g fehérjét tudunk biztosítani, és az egyik legkényelmesebb magas fehérje tartalmú reggeli. A legjobb, hogyha kiegyensúlyozott reggeliként készítünk görög joghurtot alapként használva, diófélig, bogyós gyümölcsök és persze egy csipetnyi valami finomság hozzá, akár mondjuk egy gyümölcs vagy olyan granola megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben. Na de hát itt van még a túró. A túró egy másik olyan lehetőség, ami nagyon magas fehérje tartalommal bír. Fél csésze ebből a termékből 12,1 g fehérjét tartalmaz, ami majdnem kétszer annyi, mint egy tojásé, úgyhogy ez is megfontolandó. És hát van egy érdekes, amire így nem gondolnánk elsőre, de a fekete bab, növényi alapú fehérje és rostforrás, ez egy másik olyan élelmiszer, amit érdemes figyelembe venni a reggeli étrendbe. Fél csésze bab körülbelül 7,6 g fehérjét és jelentős mennyiségű rostot biztosít, ami szintén elengedhetetlen, főleg a reggeli óránkban, úgyhogy akár ez alapján is ki tudjuk választani a megfelelő mennyiségű, minőségű és tápanyagdús reggelinket. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, hogyha valaki épp most kezd hozzá.

Köszöntjük Robert nevű hallgatóinkat! A Robert német eredetű férfi név, amely a Robertből alakult ki, jelentése fényes hírnév, női párja Roberta. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Károly Robert magyar király, Dolágsali Robert komikus, Robert Schumann német zeneszerző, Szikora Robert pop énekes, Alföldi Robert, Koltai Robert, Robert De Niro színészek, és természetesen ön kedves Robert, aki a rádiót

0: James Jones dala közben is nekem Robi, hogy bőszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, és a bőszörményből érkezőket mérik, úgyhogy csak óvatosan azon az útszakaszon. Mindez a 35-ös.
1: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: És hogy mivel indítunk a következő órában, azt mutatom már is, és várom továbbra is az útinfókat, úton útfélen csak a West FM, vigyázzanak magukra, vezessenek óvatosan. Ez már a vasárnap reggel, pontosan 9 óra van. Jó reggelt mindenkinek!

0: megújult környezettel várja a látogatókat a Nagyerdei víztorony. Könnyűzenei diplomakoncertet tartottak Debrecenben. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a debreceni Nagyerdei víztorony. A jubileumi szezonra a helyszín több fejlesztésen is átesett, új világítás, friss dekorációk és kényelmesebb bútorok kerültek a kertbe. A változások mellett a programkínálat is bővül, a nyári időszakban kertmozi, zenei estek, utcazenés programok, koncertek és családi rendezvények szerepelnek a kínálatban. Vasárnaponként rendszeres gyermekprogramokat is terveznek. A Nagyerdei víztorony az elmúlt években Debrecen egyik meghatározó közösségi és kulturális helyszínévé vált. A jubileumi évhez kapcsolódóan pedig további eseményekkel is készülnek a szervezők, írja a De Hír. Mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem könnyűzenei intézetének képzése. Megtartották az első könnyűzenei diplomakoncertet. A kortárs könnyűzene alapképzés 17 végzős hallgatója az Odeon Egyetemi Színház színpadán adott számot tudásáról. A záróvizsga során nem csak a hangszeres és énekesi teljesítményt értékelték, hanem a zenekari összhangot, a színpadi jelenlétet és az előadásmódot is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
0: Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. A hír

06 33 34 106 4. Itt jöhetnek az üzenetek folyamatosan, akár az útinformációkkal kapcsolatban, vagy bármilyen kérdésük van, esetleg segítséget szeretnének tőlünk kérni, akkor tudják, mi elérhetőek vagyunk, akár itt is, vagy csöröghetnek 500-540. És hát, hogyha már a közlekedésről beszélünk, akkor fontos megemlíteni is, hogy most már javában tart ugye a kerékpáros szezon, és Debrecenben is egyre több a biciklis, ami egyébként szerintem nagyon-nagyon jó, nagyon pozitív, viszont oda kell figyelnünk azért a közlekedésre, a biztonságos közlekedésre. Például nagyon fontos ugye a látni és látszani elv, tehát elől fehér vagy sárga, hátul pedig csak piros lámpa megengedett a hivatalos szabály szerint. A lámpa színe ugye mindig a haladási irányunkat jelzi a többi közlekedő számára, így nagyon fontos, hogy a piros lámpát semmiféleképpen ne rakjuk előre, mert azért ez az esti órákban nagyon nagy káoszt tud okozni, és ne adj Isten balesetet is. És nagyon fontos, hogyha biciklire ülünk, akkor tisztában kell lennünk a KRESZ szabályaival, és minden esetben körültekintően közlekedni az utakon. Úgyhogy fontos, hogy ezeket a dolgokat is vegyük figyelembe, hiszen akkor, amikor egy ilyen nagyvárosban ülünk fel a biciklire, és nem egy kisebb faluban, ahol tényleg még egy jelzőlámpa sincs, akkor teljesen más. Teljesen más a közlekedési rend, a közlekedési morál, és maximálisan figyelnünk kell. Nekünk a többi közlekedőre, és hát nyilván ilyenkor azért az van, hogy aki autóban ül, annak is figyelni kell mindenkire. A gyalogosra, a biciklisre, a rolleresre, a mellette közlekedő autóra, és hát persze saját magára. Úgyhogy ez ilyen többrétű dolog, de aki már a közlekedésben részt vesz, az része ennek a dolognak, és nagyon-nagyon fontos odafigyelni. A Balkán Fonatik érkezik a folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
3: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hello, we are Imagine Dragons.
7: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
8: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.

0: James Bédala után is itt vagyunk a 104.6-on, Debrecen zenei kedvencei szólnak, és egy útinfó, Bőszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, ahogy már korábban is említettem, tehát a 35-ösön kint a trafi.
1: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: Én pedig mondom, hogy mi az, amire figyelnünk kell, ma is például 29 fokot mutathat a hőmérő, szóval amellett, hogy megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, és itt leginkább a vízre gondolok, amellett természetesen a fényvédőkrémek használata, és még a biztonságos sütés-főzés, mert hogy továbbra is egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, nagyon-nagyon fontos, és hát a tüzek megelőzésére is felhívják a figyelmet a szakértők, mert nagyon sokszor sajnos emberi figyelmetlenség miatt keletkezik tűz, tehát arra kérnek mindenkit, hogy tanúsítsunk megfelelő magatartást, ügyeljünk például arra, hogy senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, mert konkrétan melegben a száraz avar pillanatok alatt meggyullad. Ez alap dolog lenne szerintem, hogy mindenki elsétál a hamutartóig, meg elsétálunk a kukáig. Amellett azért tényleg arra is fontos figyelni, hogy a tűz fellobbanását segítő üveg vagy fém tárgyat sem dobáljuk el szanaszét. Tartsuk be a tűzgyújtási tilalom szabályait, és figyeljünk a környezetünkre, hiszen itt élünk. Ahogy már többször is említettem, ehhez mi tudunk hozzáadni, de sajnos

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a 104.6-on, Krisztina Perri dala után is itt vagyunk, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy amikor már tényleg ennyire jó idő van, és egyre melegebb, és hirtelen berobban ez a nyári időszak, akkor fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, nem lehet ezt elégszer hangoztatni, és azért is szeretném ezt kiemelni, mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a szomjúságérzet megjelenésekor a szervezetünk már nagy valószínűséggel dehidratált. Ez tehát ugye azt jelenti, hogy ha csak akkor iszunk, amikor valóban nagyon-nagyon szomjasak vagyunk, és már érezzük, hogy oké, akkor itt most már tényleg muszáj most egy fél liter vizet azonnal meginnom, akkor biztosan nem fogyasztunk elegendő mennyiségű vizet. Egész évben, de a nyári időszakban kiemelt fontos kell, hogy legyen. A tikkasztó hőségben könnyen előfordulhat a dehidratáció, és ez leginkább ugye lázzal, kimerültséggel, szédüléssel együtt tud jelentkezni. Súlyosabb esetben sajnos izomgörcsök is kialakulhatnak, és hát persze dehidratáció esetén nő a gutaütés esélye is. Az élelmiszerbiztonsági hivatal javaslata alapján, ugye, ahogy már ezt is milliószor elmondtuk, és szerintem ezt már mindenki tudja, hogyha egy kis óvadást megkérdezünk is tudja, hogy mennyi a folyadék szükséglet naponta. 2-3 liter közé tehető, a férfi, aki egyébként 3-3,5 liter is lehet. Ezt tartsuk be, higgyék el, én a saját magam nevében tudok beszélni, én borzasztó voltam ebből a szempontból, tehát én simán elfelejtettem inni 1-2 órán keresztül is, viszont most már az életemet úgy állítottam be, hogy konkrétan 2-3 liter víz nélkül naponta nem tudok meglenni. És egyszerűen érzem, hogy a szervezetemnek szüksége van rá. És ilyenkor gondolok arra, hogy milyen volt régen, amikor a szervezetemet elhanyagoltam ebből a szempontból, és soha, de soha többet nem tenném ezt.

0: Jennifer Page dala után is itt vagyunk, szólnak a zenei kedvencek a 104.6-on, és hát úton útfélen csak a Best FM, bármit látnak az utakon, és lenne útinformációjuk, akkor én itt vagyok 500-540, vagy írhatnak is 30-933-104-6.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: A következő órát pedig Avicii-val indítjuk, a hírek után mindjárt visszatérünk.

0: Ez a Best FM.
1: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. Vegyes kép a közbiztonságról Hajdúszoboszlón. Frontmentes idő jön. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy román állampolgárságú férfi ellen, aki a gyanú szerint engedély nélkül használta munkaadója kis teherautóját. A férfi gulyásként dolgozott egy zsákai állattartó telepen. A vádirat szerint a jármű kulcsát az autóban találta, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül elindult vele Romániába. A férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, a kis teherautót pedig egy romániai település utcáján hagyta lezáratlanul. A járművet és az okmányokat a tulajdonos két nappal később sértetlenül megtalálta. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben. Számolt be róla a HAON. Javult Hajdúszoboszló közbiztonsági helyzete a tavaly hangzott el a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén, a rendőrségi beszámoló alapján. A regisztrált bűncselekmények száma 296-ra csökkent az előző évhez képest. Több területen is kedvező tendencia rajzolódott ki. Csökkent a lopások, a csalások és az online csalások száma is, valamint kevesebb testi sértést regisztráltak. A kiemelten kezelt bűncselekmények visszaesése szintén javulást mutat. Ugyanakkor nőtt a közterületi bűncselekmények száma 108-ról 119-re, ezen belül a garázdaságok is emelkedtek. A rendőrség szerint ezek többnyire helyi konfliktusokhoz és szórakozó helyekhez köthetők, és emelkedett a rongálások, valamint a jármű önkényes elvétele is. A közlekedés biztonságban vegyes a kép, csökkent a személyisérüléses balesetek száma, viszont a súlyos sérüléssel járó esetek nőttek, írta meg a vármegyei napilap. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Debrecen zenei kedvenceit a vasárnap reggelben a 104.6-on, és hát hogyha valaki már nézegeti és gondolkodik azon, hogy hová szeretne elmenni idén nyaralni, ami mondjuk nem belföld, hanem külföld, akkor nagyon sokan ugye általában Görögországot szokták választani, Horvátország mellett egyébként Görögország az egyik legnépszerűbb, bár én mostanában azt láttam, hogy Bulgáriába is nagyon-nagyon sokan érkeznek, vagy éppen mondjuk Spanyolország is nagyon jó úti cél lehet az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve, vagy legalábbis az adatokat, de azért Görögország még mindig tarol. Ebből is az egyik legnagyobb turista paradicsom Zakintos szigete, ahová egyébként előszeretettel látogatnak a magyarok is. Mi is voltunk, azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt, és akkor már egyébként a világhírű hajóroncsnál, a Zakintos partjánál szigorú védelmi szabályok voltak. A hajók már nem köthettek ki, sőt, nem lehetett ugye már ott úszni sem a környékén. Igazából csak az öböl egyes részeihez merészkedett be a hajó. Ami úgy kisebb volt, az nyilván közelebb is mehetett, de azért van egy bizonyos szabály. Illetve Navajót fentről is lehet gyönyörűen látni, a Navajó öblöt, de hát azért nagyon-nagyon veszélyes. És hát most a Navajó öblöllel kapcsolatban újabb intézkedéseket hoztak, és azonnal hatályba léptek, hogy mit hosszabbítottak meg, és hogy mire kell figyelni, hogyha valaki ide szeretne elutazni, azt nem sokára mondom, előtte viszont egy újabb kedvenc, ez már a Groove House a folytatásban.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
7: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
4: a Best FM.
3: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, ha rossz úton halad, ne szégyelje bevallani magának. Van esély az újrakezdéshez, kövesse az eredeti terveit, és hagyatkozzon arra, amit a szíved diktál. Mika, ön pontosan tudja, mit akar. Sajnos egy kissé csökönyös, nem egyszer előfordul, hogy a tetteit megfontoltság nélkül hajtja végre. Ikrek, a mai a nagy találkozások is izgalmak napja lehet. Élje meg örömmel a perceket, mert hevesek ugyan, de könnyen el is röppennek. Rák, nem muszáj mindenáron ügyködnie, de ha belefog valamibe, azt vigye is végig. A bolygók meglehetősen csapongóvá teszik most önt. Oroszlán, kellemetlenségei származhatnak, ha nem váltja be ígéretét. Mások nem értékelik az ön nagyvonalú nem törődömségét. Ma hajlamos a késésre is, induljon el mindenhova időben. Szűz, örömmel nyugtázhatja, hogy elvégezte, amit önre bíztak, meg lehet elégedve magával. Ha valami mégsem tökéletes, azzal ráér bíbelődni a jövő héten is, most pihenjen. Mérleg, ne féljen a változtatástól, ha megérett az időre, nem szabad megrekednie csak azért, mert azt már megszokta. Skorpió, fortuna egyengeti a Skorpió kútját, bármibe kezdenek, biztosan sikerül, ön is megbékélhet a világgal és önmagával. Nyilas, dicséretes dolog a munka szeretet, de nem szabad a végletekig hajszolnia magát. Jó lenne, ha egy nagyot pihenne. Ha régóta nem volt szabadságon, akkor feltétlenül lazítson a hétvégén. Vak, lehet, hogy valamihez makacsú ragaszkodik, azaz úgy gondolja, hogy ami az öné, ahhoz senki másnak nincs köze. A csillagok most elmélyíthetik önben ezt a meglehetősen önző álláspontot. Vízöntő. Helyes, ha minden döntés előtt összegzi az adatokat és a hiba lehetőségeket, meglátja, a gondjai hamarosan megoldódnak. Annak szerelmi téren most kell megragadnia a lehetőséget, mert később már nem tér vissza a nagy ő, viszont ha munkahelyet akar váltani, sok türelemre lesz szüksége, amíg megtalálja a megfelelőt.

Szeretettel után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6-on, és ugye a nyaralásokról volt szó, leginkább Görögországról, és Zakynthoszról beszéltünk, a Navajo öbölről, ahol ugye ott van a híres hajó roncs is, és hát a strandot lezárták, 2018-ban több szikladarab zuhant a strandra, ekkor a turisták is ott tartózkodtak, és többen megsérültek, egyes hajók is megrongálódtak. Az eset után egyébként több geológiai vizsgálat is indult, amelyek szerint a partszakasz bizonyos részei továbbra sem tekinthetőek teljesen biztonságosnak. Több alkalommal előfordult egyébként, hogy a hatóságok ideiglenesen lezárták a strandot, vagy korlátozták a látogatást, különösen földrengések után, de körülbelül 3 éve teljesen le van zárva a hajók előtt, és nem lehet már kikötni, nem lehet már ott fürödni sem. Most ezzel kapcsolatban ismét kiadtak a görög hatóságok egy 2026-os turisztikai rendeletet, ami azt mutatja, hogy a teljes szezon alatt, tehát idén is szigorú hozzáférési korlátozások vannak a világhírjös gyakran. Hát gyönyörűen fényképezett zakynthoszi hajóroncsi parton. A közlönyben azt írták, hogy október 31-ig maradvak érvényben azok az intézkedések, amelyek azt jelentik, hogy teljesen tiltott a zóna, mind ellenőrzött hozzáférésű zónában. A látogatók kizárólag a meglévő kilátó platformon keresztül közelíthetik meg a felső kilátópontot, illetve alul is csak úgy tudnak közlekedni egyes hajók, hogy 50 méternél közelebb nem közelíthetik meg, vagy nem lehet lehorgonyozni. Tilos az úszás és az öböl két szélső pontja által határolt teljes tengeri területen. Egyébként nagyon jó tudni, hogy a strand lezárásának a fő oka ugye a sziklaomlás veszélye volt, viszont a felső kilátó, ami konkrétan így lefelé rálát az öbölre, egyébként, hogyha valaki nem tudja, hogy melyik görög öbölről beszélünk, akkor tényleg csak annyit kell beírni a Google-be, hogy Navajo öböl, Zakynthosz, és mindenki tudni fogja, hogy milyen fénykép tárul elénk. Konkrétan mindenki ugyanabból a szögből próbálja meg lefotózni, egyébként tényleg csodálatos és gyönyörű. Viszont a felső kilátónál több korlátot is építettek védelmi intézkedések miatt, mert ezzel szeretnék megakadályozni a zuhanásokat, távol tartani a látogatókat a veszélyes sziklaszéltől, és szabályozni a nagy turistaforgalmat. A korlát egyébként az emberek biztonsága miatt van. Korábban nagyon sok turista nagyon közel ment a peremhez egy fotó kedvéért, miközben a talaj egyes részei teljes mértékben instabilak. Nagy Bogi és Dezs közösen érkezik már a folytatásban.

0: A Happy Gang dala után most ismét valakinek happy-t akarunk okozni, legalábbis happy birthday-t, mert hogy a születésnaposokat köszöntjük így június 7-én. Szabó Imre, a testvére és a keresztfia jóvoltából lehet a Best FM torta sorsolásában egy segítőkész, vidám, jókedvű ember. Isten éltesse sokáig. Tar, Lacit sem felejtették el, a szülei, a testvérei Levike és Bence. Aztán ünnepel még Horvátné Török Krisztina, a szomszéd fúró család szeretné őt meglepni. A kedvenc szomszéd asszonyom és barátnőm ma lett. Hát nem mondom meg, hogy hány éves, jó? Bár a buli jövő hét szombaton lesz, de azért oda érkeznénk a nyeremény tortára. Reméljük, hogy tudunk együtt ünnepelni. Isten éltesse sokáig. Aztán ünnepel Gyarmati, József, Ildikó és Zoli köszöntik. Nagy Forma 1-es és Audi rajongó. Na hát akkor a futam előtt még lehet el tudod fogyasztani a mai tortádat, hogyha esetleg te nyerted. Gulyás Helga is ünnepel, 3 éves lett a mai napon, Mucsi Oliver pedig 2. Dorogi Milánt sem felejtjük el. Mérföldkő az életében, ugyanis mától nagykorú 18 éves. Máté Szilvia, Melinda és Kudelka József is ünnepelnek. Viszont a tortát, a Monami kávézó és cukrászda tortáját ma is csak egy valaki viheti el.
1: Halló!
0: Halló, halló! Pántja Norbertel beszélek?
1: Igen.
0: Szia Norbi, érdeklődnék, hogy készen áll már a bogrács, vagy még csak reggeliztek?
1: Alakulóban van.
0: Na tényleg?
1: Igen.
0: Mert ebédre fog készülni az a jó kis csülökpörkölt?
1: Igen, ebédre.
0: Ó, hát akkor már tényleg oda kellett tenni azért azt a reggeli óránkban, hogy biztosan készen legyen.
1: Így van.
0: Uh-huh. Sok mindenkit vártok a mai napon, vagy csak szűk családi kör?
1: Szűk családi kör.
0: Uh-huh. És Norbi, szereted a meglepetéseket?
1: Szeretem.
0: Hogyha jó, ugye?
1: Igen.
0: Na hát akkor van már csülökpörkölt, ez egészen biztos.
1: Igen.
0: Az is biztos, hogy Zalán meg Dorottya is ott lesznek.
1: Igen.
0: Uh-huh. Meg a feleséged, aztán igen. Dorina, Kristóf és a család többi tagja.
1: Igen.
0: Uh-huh. Mit gondolsz, én honnan tudhatok ennyi mindent? Azért felsoroltam itt egy jó pár nevet, és még a tiédet is tudom.
1: Hát figyelj, édesanyámtól.
0: Tényleg, azt gondolod?
1: Igen.
0: Uh-huh. És mit gondolsz, én honnan telefonálok?
1: A Best FM-től.
0: Biztos?
1: Igen. Köszönöm szépen.
0: Isten éltesen nagyon-nagyon sokáig. Valóban Morvai Szűcsenikő vagyok a Best FM rádiótól. És hát a csülökpörkölt már ott lesz, a tortát viszont a Best FM rádió és a Monami kávézó és cukrászda fogja biztosítani.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Egy málnás zahér torta, remélem, hogy szereted.
1: Jó lesz.
0: Édes szájú vagy amúgy?
1: Igen.
0: Na hát akkor biztos vagyok benne, hogy tökéletesen meg fog felelni. Oké, és te vagy ilyenkor a szakács, mert akkor nem téged foglak el. Uh-huh, te vagy.
1: Vagyok.
0: Egyértelmű. Oké. Na, hogyha akkor te is el tudsz szaladni a bogrács mellől, akkor tökéletes, de hogyha nem, akkor valaki elszaladhat majd a Monami-ba, és átvehetitek a tortát. Isten éltessen sokáig.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Boldog születésnapot, legyen szuper napot. Szia, szia.
1: Neked is. Hello.
0: Szia.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Új fejlesztő játszószoba a debreceni klinikán. Rendkívüli vonat indul a magyar-kazah meccs után Debrecenből. Nem lesz front felettünk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. A beruházás a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen valósult meg, és a rehabilitációban résztvevő gyermekek gyógyulását támogatja játékos környezetben. A helyiségben többek között fejlesztő játékok, könyvek, kártyák és interaktív elemek kaptak helyet. Az osztályon átlagosan néhány hetet töltenek a kisbetegek, akik számára a játék, a terápia fontos része. A fejlesztés célja, hogy a gyógyulási folyamat emberközelibb és hatékonyabb legyen, mutat rá az UNIDEB. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások. Mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társ alapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyezni húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4 legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Jó hír a szurkolóknak, a keddi Magyarország-Kazahsztán válogatott labdarúgó mérkőzés után egy plusz vonat is indult Debrecenből Budapestre. A találkozó után a MÁV a szurkolók hazajutását segítve 22 óra 4 perckor indít járatot a debreceni vasútállomásról. A vonat az Intercity-k megállási rendjét követi, és várhatóan 0 óra 39 perckor érkezik a nyugati pályaudvarra. Az utazást a mérkőzésre szóló belépőjegy felmutatásával lehet igénybe venni. Fontos, hogy a járaton legfeljebb 200 utas számára biztosított a hely, ezért érdemes időben érkezni az állomásra, közölte az MLS. A válogatott egyébként jó formában van, pénteken 2-1-re nyert a finnek ellen, Varga duplájának köszönhetően. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

játszom Debrecen zenei kedvenceit a folytatásban is itt a Best FM-en a 104.6-on, és ugye most már beköszöntött a strand szezon, és ilyenkor nem csak a vízpartnak, hanem az ízeknek is nagyon megvan a hangulata, mert hát valljuk be, ugye vannak ételek, amelyek nélkül egyszerűen nem az igazi a nyári strandolás. A lángos fokhagymáson vagy sajttal, tejföllel, a hek papírtálcán, a főtt kukorica a strandon sétálva, vagy a parton sétálva, hát egy jó adag sült krumpli, palacsinta, fagyi, csavart fagyi ráadásul, vagy egy jéghideg görög dinnye. Szerintem minden olyan strandételt felsoroltam, ami közül valaki tud választani egy kedvencet. Ezek az ízek sokaknak a nyarat jelentik. És arra lennék kíváncsi, hogy kinek melyik az az étel, vagy ital esetleg, ami nélkül elképzelhetetlen a strandolás. És egyet nem ér írni a sört, mert azzal tisztában vagyok, hogy a férfiak nagy kedvence egy jó hideg sör a strandon vagy a parton elkortyolgatva. Na de írják meg az ételeket tényleg ezek közül, amit felsoroltam. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy, de ezen kívül is van? Esetleg írják meg nekem. Mi az első dolog, amit megveszünk, amikor leterítjük a törölközőt a parton? Erre lennék igazából kíváncsi. Bon Jovi dala közben lehet nekem írni az üzeneteket. 39 33 104 6.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
12: A Best FM.

0: Robi írt nekem a 3933-1046-ra, hogy ő nemrég jött el a Budai Nagyantalon, és úgy látta, hogy nincs a boxban a trafi, úgyhogy ott már nem kell ellenőrzésre számítani. De hogyha valaki tud biztos információt, mert azért Robi ezt nem írt a 100%-ra, akkor annak örülnék. 3933-1046 vagy 500-540.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. Pupillaoptika.hu.
0: Köszönöm az útinfókat, és megyünk tovább. Ugye volt egy kérdésem, amit feltettem a hallgatóknak, hogy kinek mi az a strandétel, amit azonnal megvesz, amikor kiérkezik a strandra, vagy leül a partra, vagy bármi. Kati írta nekem Debrecenből. Sziasztok, nálam egyértelműen a sajtos tejfölös lángos. Lehet egész évben kapni, de a strandon valahogy sokkal finomabb. Maximálisan egyetértek Katival, mert nyilván lehet azért egész évben vásárolni, meg egyébként a karácsonyi vásárokban is nagyon-nagyon finom tud lenni a lángos, de azért a strandon teljesen más a hangulata, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek. Zoli írta nekünk Nyíregyházáról a Hack. Tudom, hogy nagyon megosztó,

De nekem a Balaton és a Hek az összetartozik, mintha egy pár lennének. Meg tudom érteni, Zoli, maximálisan. Erika írta nekem Pestről, hogy sziasztok, a főtt kukorica már az illatától nyár van, ez egészen egyértelmű. Ezzel is egyet tudok érteni. Aztán Tomi írta nekem Kecskemétről, hogy sziasztok, én a görög dinnyére szavazok, amikor be van hűtve és kijövök a vízből, akkor nincs is jobb ennél. Tamás, én nem szeretnék ezzel kapcsolatban veled vitatkozni, mert egyébként nem is tudnék. Anikó írta nekem a palacsintát, Laci pedig azt, hogy nálam a sült kolbász mustárral, tudom, nem tipikus strandkaja, de minden évben ez az első. Nekem egyébként ez ilyen piacozós kaja inkább, ez a sült kolbász mustárral, és egy finom puha szelet kenyérrel. Erről valahogy egy ilyen piaci időszak jut eszembe, amikor régen a szüleimmel jártunk a piacra, és akkor mondjuk apa mindig ezt vette, vagy mi is ezt fogyasztottuk, úgyhogy nekem inkább ez. Na, jöhetnek még ezek kapcsolatban egyébként. Az üzenetek is 39 33 104 6.

Sziasztok, Debrecen itt a 104.6-on, és még jönnek az üzenetek a stranddal kapcsolatban. Ugye kérdeztem korábban, hogy mi az a tipikus strand étel vagy ital, amit mindenféleképpen elfogyasztanak akkor, amikor strandolnak, és hát többen írták ugye a palacsintát, a dinnyét, a hekket, a főtt kukoricát, sőt a sült kolbászt mustárral is. Viszont Vera írt nekem Pécsről, hogy a fagyi az, amit ha nincs legalább két gombóc, pisztácia vagy citrom, akkor én nem is voltam a strandon. Józsi Miskolcról jelezte, hogy sziasztok, egy hideg fröccs a büfében, nekem ez a nyár íze. Mónika pedig a sült krumpli, rengeteg ketchuppal, egyszerű, de kötelező. Peti pedig így a végére Siófokról jelezte nekünk, hogy a strandon mindenki lángost teszik, én viszont mindig egy hamburgert keresek, mert ez indítja nekem a napot. Na hát nagyon-nagyon jól látszik egyébként, hogy a lángos az még mindig verhetetlen favorit, legalábbis az üzenetek között is, de a hek, a kukorica, a fagyi és a görögdinnye is sok szavazatot kapott. Egy biztos, a nyári strandélmény nem csak a napsütésről és a fürdésről szól, hanem ezekről a nagyon-nagyon finom, incsiklandozó ételekről, amik nélkül tényleg nincs igazi strandolás. Kod!

5 perc múlva indul a Déli Kívánság műsor, de még mielőtt elindítanám, előtte még azért szeretném a névnaposokat és a házassági évfordulósokat köszönteni, mert hogy a Melans Szukrászda valakit vagy valakiket vendégük fog látni, úgyhogy sorsolok már is. Nem más, mint egy Róbert, Tóth Róbert, akit az anyukája nevezett. Nagyon sok boldog névnapot kívánok neked, teljen ez a nap csodásan, és a szerencse is találjon meg, puszi anya. Na hát, Robi, mi is teljes szívünkből ezt kívánjuk, főleg akkor, hogyha most neked nagyon-nagyon kell a szerencse, mert egy picit azt érzem, hogy talán mellét kell, hogy álljon. Hát a mai nap már így indult, mert hogy nálunk nyertél itt a Best FM rádióban a Melans Szukrászda nyereményét 2 fő részére, sütemény, kávé, és egy szuper vasárnap délután, és szerintesen sokáig.

0: zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Megújult környezettel várja a látogatókat a Nagyerdei víztorony. Könnyű zenei diplomakoncertet tartottak Debrecenben. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a debreceni Nagyerdei víztorony. A jubileumi szezonra a helyszín több fejlesztésen is átesett, új világítás, friss dekorációk és kényelmesebb bútorok kerültek a kertbe. A változások mellett a program kínálat is bővül, a nyári időszakban kertmozi, zenei estek, utcazenés programok, koncertek és családi rendezvények szerepelnek a kínálatban. Vasárnaponként rendszeres gyermekprogramokat is terveznek. A Nagyerdei víztorony az elmúlt években Debrecen egyik meghatározó közösségi és kulturális helyszínévé vált. A jubileumi évhez kapcsolódóan pedig további eseményekkel is készülnek a szervezők, írja a De Hír. Mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének képzése. Megtartották az első könnyűzenei diplomakoncertet. A kortárs könnyűzene alapképzés 17 végzős hallgatója az Odeon Egyetemi Színház színpadán adott számot tudásáról. A záróvizsga során nem csak a hangszeresi és énekesi teljesítményt értékelték, hanem a zenekari összhangot, a színpadi jelenlétet és az előadásmódot is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
2: Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
5: Célállomás Debrecen. Pozíció
0: 104,6 MHz. Best FM Rádió.
5: Célozzon meg ön is valakit kedvenc dalával.
0: Indul a déli

0630 2010 9436 itt írt nekem, ha jól látom, akkor Robi, hogy sziasztok, nagyon sok szeretettel szeretnék köszönteni egy különleges embert. Köszönöm neki a sok törődést, a közös élményeket és azt, hogy mindig mellettem áll. Üzenem, hogy nagyon szeretem és kívánom, hogy mindig legyen oka mosolyogni. Ő nem más, mint Marika. Sok puszi és ölelés tőlem. Robi Williams és az Angels, ezt választottam. Én pedig akkor játszom is itt a déli kívánság műsorban a forró drót 500-540.

104.6 és a déli kívánság műsor zakatol. Whitney Houston érkezik már a folytatásban. Sziasztok, üdvözletem küldöm Debrecenbe Annának, Katalinnak, Tímának és Renátának. Mindenkinek szeretnék szuper napot kívánni és jó munkát. Ők egyébként a kórházban dolgoznak, úgyhogy a

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Yeah, let's take them back.

0630 2010 9 33 104. Itt kaptam egy üzenetet Volmár és Szikora Rubi közöse közben, hogy sziasztok, sok szeretettel üdvözlöm édesapukámat, Pistit, köszönöm neki a tanácsokat, a segítséget és azt, hogy mindig számíthatok rá. Kívánok neki jó egészséget és sok örömöt, kellemes napot kint a raktárban. Ez már az Úristen a folytatásban egyébként Petitől.

0: a te rádiód. Ez a Best FM.
1: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. Vegyes kép a közbiztonságról Hajdúszoboszlón. Frontmentes idő jön. Köszöntöm, Ármándi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy román állampolgárságú férfi ellen, aki a gyanú szerint engedély nélkül használta munkaadója kis teherautóját. A férfi gulyásként dolgozott egy zsákai állattartó telepen. A vádirat szerint a jármű kulcsát az autóban találta, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül elindult vele Romániába. A férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, a kis teherautót pedig egy romániai település utcáján hagyta lezáratlanul. A járművet és az okmányokat a tulajdonos két nappal később sértetlenül megtalálta. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben. Számolt be róla a HAON. Javult Hajdúszoboszló közbiztonsági helyzete a tavaly hangzott el a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén, a rendőrségi beszámoló alapján. A regisztrált bűncselekmények száma 296-ra csökkent az előző évhez képest. Több területen is kedvező tendencia rajzolódott ki. Csökkent a lopások, a csalások és az online csalások száma is, valamint kevesebb testi sértést regisztráltak. A kiemelten kezelt bűncselekmények visszaesése szintén javulást mutat. Ugyanakkor nőtt a közterületi bűncselekmények száma 108-ról 119-re, ezen belül a garázdaságok is emelkedtek. A rendőrség szerint ezek többnyire helyi konfliktusokhoz és szórakozó helyekhez köthetők, és emelkedett a rongálások, valamint a jármű önkényes elvétele is. A közlekedés biztonságban vegyes a kép, csökkent a személyisérüléses balesetek száma, viszont a súlyos sérüléssel járó esetek nőttek, írta meg a vármegyei napilap. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500...

Debrecen zenei kedvenceit a déli kívánság műsorban a 104.6-on. Rita írt nekem, hogy sziasztok, szeretnék nagyon sok szeretettel köszönteni minden családtagomat. Az elmúlt időszakban nagyon sokat tanultam, ugyanis a diplomám megszerzése volt a fő cél, viszont különösen kiemelnék egy embert, ő nem más, mint Hajni. Köszönöm, hogy az életem része, és hogy egy nehezebb időszakban is ezt számíthattam rá. Kívánok egyébként mindenkinek nagyon jó egészséget és sok-sok boldogságot, és köszönöm, hogy elviselték az elviselhetetlen. Remélem, hogy ez az üzenet mosolyt csal az arcukra. Dániel Figergő és az Éjjük átszól már akkor a családodnak, és akkor külön Hajninak itt a Best FM-en. Mosolyog

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.

Szóljanak a zenei kedvencek egymás után itt a 104.6-on, jöhetnek akár születésnapi köszöntések is. A Hooligans dala közben egyébként Sanyi írt nekem, hogy ő mindenféleképpen szeretné meglepni a kisfiát, Petit, aki ma ünnepli az 5. születésnapját, és olyan sokat hallgattam Robin Schulz remixében ezt a dalt, hogy mindenféleképpen szeretném kérni a Waves-t, ugyanis ő is nagyon-nagyon szereti, úgyhogy ez pörög neki itt a Best FM-en.

0630 33 34 6 itt kaptam egy üzenetet, méghozzá Evelyn írt nekem, hogy sziasztok, szeretnék kérni egy dalt a kislányomnak, Szabó Hanna Melisszának, Dombostanyára. Ma ünnepli a 8. születésnapját, és hát 8 évvel ezelőtt egy hatalmas kis csodaként érkezett az életünkbe, hosszú várakozás után. Azóta minden napunkat beragyogja a mosolya, a szeretete és a vidámsága. Nagyon-nagyon szeretünk téged, apa és anya. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Egészségben, erőben, boldogságban és sok-sok szeretetben, bár... Why wait to say, at least I did.

0: Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: A zenei kedvencei szóltak az elmúlt pár órában itt a 104.6-on, viszont most már azért a végéhez érkeztünk a déli kívánság műsornak is, de senki ne csüggedjen, ne búsuljon, hogyha valaki most nem fért bele, akkor holnap is lesz lehetőség, meg hát a jövő hét, egész hét. A déli kívánság műsor, az esti kívánság műsor, úgyhogy vannak itt bőven lehetőségek. És hogyha ma esetleg útnak indulnak, vagy egy jó strandra, vagy bármilyen kültéri program, bogrács, szalonnasütés, stb., akkor én jó kikapcsolódást és jó feltöltődést kívánok mindenkinek, szuper vasárnap délután. Az elmúlt pár órában Morvai Szűcsenikőt hallották. Hello, hello!

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM.
2: Új fejlesztő játszószoba a Debreceni Klinikán. Rendkívüli vonat indul a magyar-kazah meccs után Debrecenből. Nem lesz front felettünk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. A beruházás a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen valósult meg, és a rehabilitációban résztvevő gyermekek gyógyulását támogatja játékos környezetben. A helyiségben többek között fejlesztő játékok, könyvek, kártyák és interaktív elemek kaptak helyet. Az osztályon átlagosan néhány hetet töltenek a kisbetegek, akik számára a játék, a terápia fontos része. A fejlesztés célja, hogy a gyógyulási folyamat emberközelibb és hatékonyabb legyen, mutat rá az Unideb. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judita, felelős gasztrohős alapítvány társ alapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commission-nek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4 legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Jó hír a szurkolóknak, a keddi Magyarország-Kazahsztán válogatott labdarúgó mérkőzés után egy plusz vonat is indult Debrecenből Budapestre. A találkozó után a MÁV a szurkolók hazajutását segítve 22 óra 4 perckor indít járatot a debreceni vasútállomásról. A vonat az Intercity-k megállási rendjét követi, és várhatóan 0 óra 39 perckor érkezik a nyugati pályaudvarra. Az utazást a mérkőzésre szóló belépőjegy felmutatásával lehet igénybe venni. Fontos, hogy a járaton legfeljebb 200 utas számára biztosított a hely, ezért érdemes időben érkezni az állomásra, közölte az MLS. A válogatott egyébként jó formában van, pénteken 2-1-re nyert a finnek ellen, Varga duplájának köszönhetően. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
0: A hírek után
1: indul!
4: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 39.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A 38.

0: A magyarok nagy része 1999-ben ismerte meg az imént hallott dalt, méghozzá egy telefonszolgáltató reklámzenéjeként. A tévhiteket eloszlatva, az Adi Amos nem az ír énekesnő enya száma, nem is ő írta, és nem is énekelte el soha. A dalt egy brit zeneszerző Carl Jenkins írta, a szöveget pedig Miriam Stackley énekelte fel. Most következő banda, akiknek 94-ben jelent meg az első albumuk, egy évvel később pedig a Fantastic című lemezükről megjelenik a most következő I Wanna Be With You, bizonyára már sokan tudják, hogy a Fan Factory érkezik, itt az Eurotop 40-ben, a Best FM-en.
1: Check it out, check it out.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
0: A 34.

0: Dallal.
1: A munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
3: Eurotop 40. A 29.

A jól ismert magyar hardrock együttest, a Machine Most, az emberek nagyon gyakran a huligénszel keverik össze, hasonló hangzásviláguk miatt. Legismertebb daluk a most alatt fenn a csúcson 2007-ben, 21 héten át vezette a Mahasz Rádiós Top 40 listáját, és mai napig előszeretettel játsszák a rádiók. Akit viszont nem szoktak összekeverni senkivel, az nem más, mint most következő előadónk, aki sajnos már jó ideje az égi húrokon játszik, ő pedig nem más, mint Cipő, aki már is énekel itt a Best FM-en.

0: 40. Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tarts velünk a

0: Részletek forrásáruház.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Megújult környezettel várja a látogatókat a Nagyerdei víztorony. Könnyű zenei diplomakoncertet tartottak Debrecenben. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a debreceni Nagyerdei víztorony. A jubileumi szezonra a helyszín több fejlesztésen is átesett, új világítás, friss dekorációk és kényelmesebb bútorok kerültek a kertbe. A változások mellett a program kínálat is bővül, a nyári időszakban kertmozi, zenei estek, utcazenés programok, koncertek és családi rendezvények szerepelnek a kínálatban. Vasárnaponként rendszeres gyermekprogramokat is terveznek. A Nagyerdei víztorony az elmúlt években Debrecen egyik meghatározó közösségi és kulturális helyszínévé vált. A jubileumi évhez kapcsolódóan pedig további eseményekkel is készülnek a szervezők, írja a De Hír. Mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének képzése. Megtartották az első könnyűzenei diplomakoncertet. A kortárs könnyűzene alapképzés 17 végzős hallgatója az Odeon Egyetemi Színház színpadán adott számot tudásáról. A záróvizsga során nem csak a hangszeresi és énekesi teljesítményt értékelték, hanem a zenekari összhangot, a színpadi jelenlétet és az előadásmódot is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
3: Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
2: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40. A 28.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 25.

0: talk about.
1: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
3: Nem élünk rá.
4: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
3: Siessetek!
2: Jól van. Nem, tudni, hogy eltűnt.
4: Hogy érted?
2: A szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
4: Elég pipák lesznek.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

Ismét filmzenékhez érkeztünk itt az Eurotop 40-ben, aki pedig látta a Transformers című kasszasikert Michael Bay rendezésében, annak bizonyára ismerősen csengett a Linkin Park What I Don't című dala. A zenekar 2007-re komoly rajongó táborra tett szert, nem véletlen tehát, hogy a robbanás fetisiszta rendező és stábja úgy döntött, igenis szükségük lenne húzónévre a Transformers soundtrackjén. Az akciófilmek után pedig romantikusabb vizekre vezünk, méghozzá a musicalek világába 1978-ba, ekkor mutatják be ugyanis Olivia Newton-John és John Travolta főszereplésével a Grease című filmet, amely nevét a kor jellegzetes olajozott hajú, barkót viselő, bőrdzsekit hordó, úgynevezett Greaser fiataljai után kapta. A viszonylag alacsony költségvetésű, eredetileg egy nyári sikernek szánt film minden idők legsikeresebb filmmusic helye lett. A filmváltozathoz négy új szám is készült, köztük a most következő Hopelessly Devoted című dal.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 19.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
7: Európa legjobbjai.
4: Európa 40. A 17.

Vakáció zeneileg nem az a műfaj, amiben sok mélységet és világfájdalmat lehet belemagyarázni, úgyhogy nem is csoda, hogyha az erről született popdalok leginkább a haverok, szerelem, buli koordinátákon mozognak. Ahogy a Repülők dala is a Holiday, amely idén lett negyed évszázados, vagyis 25 éves. A kánikulában pedig újabb nyári slágerre tombolhatunk, hiszen már is érkeznek Zoltán Erika egykori táncosai, az Emergency House, akik első igazi sikerüket a Total Dance Fesztiválon aratták a 90-es években, és ezután ismerte meg az ország is őket, és persze a slágereiket, mint például a Csúcs ez a partja, Dübörög a ház, vagy éppen a Nyakig ér a Holiday.

0: Eurotop 40. Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.
8: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. Vegyes kép a közbiztonságról Hajdúszoboszlón. Frontmentes idő jön. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
8: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
9: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
8: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy román állampolgárságú férfi ellen, aki a gyanú szerint engedély nélkül használta munkaadója kis teherautóját. A férfi gulyásként dolgozott egy zsákai állattartó telepen. A vádirat szerint a jármű kulcsát az autóban találta, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül elindult vele Romániába. A férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, a kis teherautót pedig egy romániai település utcáján hagyta lezáratlanul. A járművet és az okmányokat a tulajdonos két nappal később sértetlenül megtalálta. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben. Számolt be róla a HAON. Javult Hajdúszoboszló közbiztonsági helyzete a tavaly hangzott el a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén, a rendőrségi beszámoló alapján. A regisztrált bűncselekmények száma 296-ra csökkent az előző évhez képest. Több területen is kedvező tendencia rajzolódott ki. Csökkent a lopások, a csalások és az online csalások száma is, valamint kevesebb testi sértést regisztráltak. A kiemelten kezelt bűncselekmények visszaesése szintén javulást mutat. Ugyanakkor nőtt a közterületi bűncselekmények száma 108-ról 119-re, ezen belül a garázdaságok is emelkedtek. A rendőrség szerint ezek többnyire helyi konfliktusokhoz és szórakozó helyekhez köthetők, és emelkedett a rongálások, valamint a jármű önkényes elvétele is. A közlekedés biztonságban vegyes a kép, csökkent a személyisérüléses balesetek száma, viszont a súlyos sérüléssel járó esetek nőttek, írta meg a vármegyei napilap. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
10: Most is veled.
2: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 11.

Pontosan 32 évvel ezelőtt jelent meg a svéd Europe harmadik albuma, a The Final Countdown kislemezként, a sikere pedig nem kellett sokat várni. A dal irgalmatlan sláger potenciája gyakorlatilag azonnal termőre fordult, a Europe pedig hirtelen feltörekvő reménységből gyakorlatilag hetek alatt vált szupersztárrá. 25 országban került fenn a slágerlisták első helyére, de a 8. helyig menetelt az Egyesült Államokban is, és a zenekar hirtelen zsúfolásig megtelt csarnokokban, illetve a magazinok címoldalán találta magát. A következő egykori number one dal pedig már Puff Daddy-től érkezik, aki a Police egykori szerzeményét dolgozta át, új értelmet adva neki, amelynek alapja az elektronikus metal. Érkezzen itt a Best FM-en az Eurotop 40-ben az I'll Be Missing You című dal, amely nem mellesleg döbbenetes közönség siker lett.

kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40. A tizedik.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40. A 8.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit. A Best FM-en. Euróton.

Varga Viktor először 2009-ben került a reflektorfénybe, egy tehetségkutatónak köszönhetően, a különc fiúra pedig hamar felfigyelt a szakma, és a közönség is egyaránt. 2010-ben megjelent első lemeze, rajta most hallott Lehet zöld az ég című kirobbanó sikerű dallal. Szintén egy magyar zenész énekel hamarosan itt az Eurotop 40-ben, ő pedig nem más, mint Takács Tamás blues-énekes, aki többek között a Cartago, a Szenátor és az Íz zenekarok oszlopos tagja volt, és a mai napig is koncertezik szerte az országban, sőt, rendszeres fellépője a hazai zenei fesztiváloknak. A következő dalról pedig bátran állíthatjuk, hogy szinte minden házi buliban megszólal, a szöveget pedig valószínűleg kívülre fújja a hallgatóság.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
5: Tarts velünk a forrás!

0: Részletek forrásáruház.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
3: Új fejlesztő játszószoba a Debreceni Klinikán. Rendkívüli vonat indul a magyar-kazah meccs után Debrecenből. Nem lesz front felettünk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. A beruházás a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen valósult meg, és a rehabilitációban résztvevő gyermekek gyógyulását támogatja játékos környezetben. A helyiségben többek között fejlesztő játékok, könyvek, kártyák és interaktív elemek kaptak helyet. Az osztályon átlagosan néhány hetet töltenek a kisbetegek, akik számára a játék, a terápia fontos része. A fejlesztés célja, hogy a gyógyulási folyamat emberközelibb és hatékonyabb legyen, mutat rá az Unideb. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások. Mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társ alapítója.
4: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4 legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne értemes szerepelni.
3: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Jó hír a szurkolóknak, a keddi Magyarország-Kazahsztán válogatott labdarúgó mérkőzés után egy plusz vonat is indult Debrecenből Budapestre. A találkozó után a MÁV a szurkolók hazajutását segítve 22 óra 4 perckor indít járatot a debreceni vasútállomásról. A vonat az Intercity-k megállási rendjét követi, és várhatóan 0 óra 39 perckor érkezik a nyugati pályaudvarra. Az utazást a mérkőzésre szóló belépőjegy felmutatásával lehet igénybe venni. Fontos, hogy a járaton legfeljebb 200 utas számára biztosított a hely, ezért érdemes időben érkezni az állomásra, közölte az MLS. A válogatott egyébként jó formában van, pénteken 2-1-re nyert a finnek ellen, Varga duplájának köszönhetően. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
2: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
2: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: A negyedik.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM. Eurotop 40. A harmadik.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A második.

0: Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten.
5: Olivia Dean újdonsága.
4: 9. lett Ray, aki nagy hívvel keresi a nagy őt. 8. lett Harry Styles újdonsága. 7. ezen a héten Taylor Swift és a Fate of Aphelia. 6. Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Miss Noiton. 5. a Team Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula. 4. helyen Bruno Mars újdonsága, I Just Might.
3: 3. ezen a héten
4: Taylor Swift és az Upper Light.
3: 2. lett
4: Bibi Rexha as a New Religion.
0: 7. lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
4: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: Kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Robert nevű hallgatóinkat! A Robert német eredetű férfi név, amely a Robertből alakult ki, jelentése fényes hírnév, női párja Roberta. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Károly Robert magyar király, Dolágsali Robert komikus, Robert Schumann német zeneszerző, Szikora Robert pop énekes, Alföldi Robert, Koltai Robert, Robert De Niro színészek, és természetesen ön kedves Robert, aki a rád.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Megújult környezettel várja a látogatókat a Nagyerdei víztorony. Könnyű zenei diplomakoncertet tartottak Debrecenben. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a debreceni Nagyerdei víztorony. A jubileumi szezonra a helyszín több fejlesztésen is átesett, új világítás, friss dekorációk és kényelmesebb bútorok kerültek a kertbe. A változások mellett a programkínálat is bővül, a nyári időszakban kertmozi, zenei estek, utcazenés programok, koncertek és családi rendezvények szerepelnek a kínálatban. Vasárnaponként rendszeres gyermekprogramokat is terveznek. A Nagyerdei víztorony az elmúlt években Debrecen egyik meghatározó közösségi és kulturális helyszínévé vált. A jubileumi évhez kapcsolódóan pedig további eseményekkel is készülnek a szervezők, írja a De Hír. Mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetének képzése. Megtartották az első könnyűzenei diplomakoncertet. A kortárs könnyűzene alapképzés 17 végzős hallgatója az Odeon Egyetemi Színház színpadán adott számot tudásáról. A záróvizsga során nem csak a hangszeresi és énekesi teljesítményt értékelték, hanem a zenekari összhangot, a színpadi jelenlétet és az előadásmódot is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi kérte turisztikai szakemberek vannak.
1: Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: ezen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. Vegyes kép a közbiztonságról Hajdúszoboszlón. Frontmentes idő jön. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
3: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy román állampolgárságú férfi ellen, aki a gyanú szerint engedély nélkül használta munkaadója kis teherautóját. A férfi gulyásként dolgozott egy zsákai állattartó telepen. A vádirat szerint a jármű kulcsát az autóban találta, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül elindult vele Romániába. A férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, a kis teherautót pedig egy romániai település utcáján hagyta lezáratlanul. A járművet és az okmányokat a tulajdonos két nappal később sértetlenül megtalálta. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben. Számolt be róla a HAON. Javult Hajdúszoboszló közbiztonsági helyzete a tavaly hangzott el a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén, a rendőrségi beszámoló alapján. A regisztrált bűncselekmények száma 296-ra csökkent az előző évhez képest. Több területen is kedvező tendencia rajzolódott ki. Csökkent a lopások, a csalások és az online csalások száma is, valamint kevesebb testi sértést regisztráltak. A kiemelten kezelt bűncselekmények visszaesése szintén javulást mutat. Ugyanakkor nőtt a közterületi bűncselekmények száma 108-ról 119-re, ezen belül a garázdaságok is emelkedtek. A rendőrség szerint ezek többnyire helyi konfliktusokhoz és szórakozó helyekhez köthetők, és emelkedett a rongálások, valamint a jármű önkényes elvétele is. A közlekedés biztonságban vegyes a kép, csökkent a személyisérüléses balesetek száma, viszont a súlyos sérüléssel járó esetek nőttek, írta meg a vármegyei napilap. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: A munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM.
0: Ha kell a plusz energia.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új fejlesztő játszószoba a Debreceni Klinikán. Rendkívüli vonat indul a magyar-kazah meccs után Debrecenből. Nem lesz front felettünk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikája. A beruházás a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen valósult meg, és a rehabilitációban résztvevő gyermekek gyógyulását támogatja játékos környezetben. A helyiségben többek között fejlesztő játékok, könyvek, kártyák és interaktív elemek kaptak helyet. Az osztályon átlagosan néhány hetet töltenek a kisbetegek, akik számára a játék, a terápia fontos része. A fejlesztés célja, hogy a gyógyulási folyamat emberközelibb és hatékonyabb legyen, mutat rá az Unideb. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társ alapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4 legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek áll, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Jó hír a szurkolóknak, a keddi Magyarország-Kazahsztán válogatott labdarúgó mérkőzés után egy plusz vonat is indult Debrecenből Budapestre. A találkozó után a MÁV a szurkolók hazajutását segítve 22 óra 4 perckor indít járatot a debreceni vasútállomásról. A vonat az Intercity-k megállási rendjét követi, és várhatóan 0 óra 39 perckor érkezik a nyugati pályaudvarra. Az utazást a mérkőzésre szóló belépőjegy felmutatásával lehet igénybe venni. Fontos, hogy a járaton legfeljebb 200 utas számára biztosított a hely, ezért érdemes időben érkezni az állomásra, közölte az MLS. A válogatott egyébként jó formában van, pénteken 2-1-re nyert a finnek ellen, Varga duplájának köszönhetően. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Mindig veled.
3: Megújult környezettel várja a látogatókat a Nagyerdei víztorony. Könnyű zenei diplomakoncertet tartottak Debrecenben. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a debreceni Nagyerdei víztorony. A jubileumi szezonra a helyszín több fejlesztésen is átesett, új világítás, friss dekorációk és kényelmesebb bútorok kerültek a kertbe. A változások mellett a programkínálat is bővül, a nyári időszakban kertmozi, zenei estek, utcazenés programok, koncertek és családi rendezvények szerepelnek a kínálatban. Vasárnaponként rendszeres gyermekprogramokat is terveznek. A Nagyerdei víztorony az elmúlt években Debrecen egyik meghatározó közösségi és kulturális helyszínévé vált, a jubileumi évhez kapcsolódóan pedig további eseményekkel is készülnek a szervezők, írja a De Hír. Mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem könnyűzenei intézetének képzése, megtartották az első könnyűzenei diplomakoncertet, a kortárs könnyűzene alapképzés 17 végzős hallgatója az Odeon Egyetemi Színház színpadán adott számot tudásáról. A záróvizsga során nem csak a hangszeres és énekesi teljesítményt értékelték, hanem a zenekari összhangot, a színpadi jelenlétet és az előadásmódot is, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
3: Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. Vegyes kép a közbiztonságról Hajdúszoboszlón. Frontmentes idő jön. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon megfelelő fájdalomcsillapítási képzést. Vádat emelt a Berettyóújfalui járási ügyészség egy román állampolgárságú férfi ellen, aki a gyanú szerint engedély nélkül használta munkaadója kis teherautóját. A férfi gulyásként dolgozott egy zsákai állattartó telepen. A vádirat szerint a jármű kulcsát az autóban találta, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül elindult vele Romániába. A férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal, a kis teherautót pedig egy romániai település utcáján hagyta lezáratlanul. A járművet és az okmányokat a tulajdonos két nappal később sértetlenül megtalálta. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a vádlottal szemben. Számolt be róla a HAON. Javult Hajdúszoboszló közbiztonsági helyzete a tavaly hangzott el a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén, a rendőrségi beszámoló alapján. A regisztrált bűncselekmények száma 296-ra csökkent az előző évhez képest. Több területen is kedvező tendencia rajzolódott ki. Csökkent a lopások, a csalások és az online csalások száma is, valamint kevesebb testi sértést regisztráltak. A kiemelten kezelt bűncselekmények visszaesése szintén javulást mutat. Ugyanakkor nőtt a közterületi bűncselekmények száma 108-ról 119-re, ezen belül a garázdaságok is emelkedtek. A rendőrség szerint ezek többnyire helyi konfliktusokhoz és szórakozó helyekhez köthetők, és emelkedett a rongálások, valamint a jármű önkényes elvétele is. A közlekedés biztonságban vegyes a kép, csökkent a személyisérüléses balesetek száma, viszont a súlyos sérüléssel járó esetek nőttek, írta meg a vármegyei napilap. Kevés zápor, esetleg zivatar még kialakulhat térségünkben, magas lesz az UV-sugárzás, és nem lesz front felettünk. Legtöbb 29 fok lehet, éjszakára pedig 14 fokig hűlhet le a levegő.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.